Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Demet Imea. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a Nemzeti Társadalompolitikai Stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és az egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz, Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, jelente meg tegnap este a magyar közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTV-ás modellt. Külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvény javaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban az önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kishajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A tiszafüredi megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a vizeket nem csak szabályozni kell, hanem tudatosan kezelni is. Gajdos László hozzátette, egyre nagyobb probléma a csökkenő vízhozam, miközben az ország a mezőgazdaságot is veszélyezteti. Az idei PET kupán 22 csapatban mintegy 360 önkéntes vesz részt, ami részvételi rekordnak számít. Ma van a Védőnők napja. A több mint egy évszázados múltú hivatás és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Vasárnapig tart a Régészet napja elnevezésű programsorozat, amelyben az ország több pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Az esemény célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Végül a várható időjárásról. Többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Nyugat felől csökken a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső. Hajnalban 9-14, napközben 22-27 fok várható. Híradással legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kiadó, amelyet a legtöbben csak úgy tartanak számon, a Modern Jazz otthona, a Blue Note Records 1939-ben alakult, Alfred Lion és Francis Wolff vezetésével. Célja a Modern Jazz dokumentálása volt, és ikonikus lemezeket adott ki a műfaj legnagyobbjaitól. A kiadó Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk és Art Blakey lemezeit is gondozta. A Blue Note borító dizájnja és hangzása már a stílus jeggyé vált. A stúdió felvételek precizitása és a művészi szabadság kiemelte a kiadót a többi közül. A Blue Note New Yorki klubja is legendás helyszín lett. A kiadó a 60-as évektől a soul jazz és a funk jazz területén is úttörő volt. Ma is aktív, és a jazz új generációját is támogatja. Minden jazzgyűjtő polcán ott a helye egy Blue Note albumnak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A jazz aranykorának hangja volt egykor a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. A javaslat a következő pénzügyminiszteri tanácskozás témái között is szerepel. Kármán András tárcavezető tegnap az Európai Beruházási Bank elnökével tárgyalt, majd közölte, a kormány célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szorosan áthaladó hajókat vették célba, lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom. Washington a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Brit adatok szerint naponta jelenleg kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson, míg az iráni konfliktus kirobbanása előtt ez a szám körülbelül 130 volt. Amerikai katonák megölték az egyik venezuelai drogkartel vezetőjét. A hírt Donald Trump jelentette be, aki közölte, hogy az akciót a latin-amerikai ország hatóságaival együttműködve hajtották végre. Az elnök az egyik legvérszomjasabb terroristának nevezte a banda vezért, majd hozzátette, hogy szerinte a bűnszervezet hátterében a januárban megbuktatott és elhurcolt Nicolás Maduro áll. Teneriffén zárta spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egyhetes látogatása utolsó állomásán a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Idehaza ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. Az ingyenes programra előzetesen regisztrálni kell. Nyílt napot tart ma a BKV a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni. Délelőtt felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Itt van a szó. Itt van egy álom, a hintaló.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Baló István, dobos. Én Esztergályos Máté vagyok. Mindenekelőtt nagy szeretettel köszöntöm a Szakcsi Rádió stúdiójában, és nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
2: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
1: Ha már szóba került a rádió névadója, megkérdezhetem, hogy milyen emléket őriz Szakcsi Lakatos Béláról?
2: Hát igen, volt alkalmam játszani is vele, és keveset, nem sokat, de volt egy-két nagyon felemelő élményem ezek között, a koncertek között, és egy kiemelkedő tehetségű, folyamatosan fejlődni akaró, az igazságot és a jobbulást, mint emberi szinten, mint zenei szinten kereső embernek ismertem meg őt.
1: Mennyire lehet megfigyelni egy koncert alkalmával a dobok mögül, hogy adott zenésztárs mennyire kiemelkedő egyébként?
2: Hát a játékából.
1: De az már a próbákon is kiderül, vagy van aki
2: Hát kiderül a próbákon is, meg hát őt azért velem egykorú zenész azért ismeri, vagy ismerte, amikor elkezdett a hangszeren játszani, tehát hogyne, hát ő egy régi ikonja a magyar jazz zenének, tehát feltétlenül.
1: Ha úgy is érdekelt volna, hogy nem feltétlenül vele kapcsolatban, hanem hogy van-e olyan észrevétel esetleg koncerten, hogy aki eddig a próbán valamit megmutatott, az aztán a koncerten sokkal hatványozottabban mutatkozik.
2: Hát ez pro és kontra is jelentkezik. Én nekem ez velem is előfordul, már bocsánat, hogy magamat hozom föl példának, hogy egy próbán nagyon jól érzem magam, és a fene tudja miért, egy koncerten annyira nem. De előfordul az is, hogy a próba annyira nem jó, a koncert meg nagyon jó. Tehát ezt én nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik, nyilván ez egy felkészülés a koncertre, egy lelkiérzelmi, energetikai felkészülés, és hát egy próbán van, aki tartalékolja az energiáit, de egy előadáson elereszti magát, kiengedi magát, és van aztán olyan zenész is egész biztosan, aki a próbán is tudja hozni azt, amit ő szeretne, és amit ő megszokott, és tudja hozni a koncerten is.

0: a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Annak idején dobosnak vagy jazzdobosnak készült? Most így közelítettem meg ezt a
2: ellentétet. Igen, hát jazzdobos vagyok, vagy milyen dobos vagyok. Hát mondjuk úgy, hogy dobos vagyok. A sok-sok évvel ezelőtt a Lehr Pisti, a neves magyar popzenész, zongorista, énekes, dalszerző, gimnazista voltam, amikor azt mondta, hogy ő megcsinálja az első zenekarát. Hát 50 évvel ezelőtt. És hogy elmennék el játszani, és akkor mondtam neki, hogy nem, én jazzt akarok játszani. És akkor a Rátonyi Robival csináltunk egy triót, és akkor még a gimnáziumban, ahol tanultam, a Kiss klubnak a termében volt, egy nagy terem, ez a Lelkóczi gimnázium volt, és a színpadon havonta egyszer fölléptünk, egyszer-kétszer. De azóta azért ez a történet változott, főleg az utóbbi években, és jelenleg van egy olyan formáció is, amit én hoztam létre, ez a W69, utalva a Woodstocki eseményekre, ahol azért azt nem merném azt mondani, hogy ez jazzzene. Hát inkább jobban közelít a rockzenéhez. Elhívott egy Várnai Dániel nevű gitáros egyél trióba, ahol Jimi Hendrix feldolgozásokat játszunk. Az sem jazzzene. A Lukács Mikivel, amikor játszunk trióba, Lukács Miki, az Orbán Gyuri meg én, azt azért nem mondanám rá, hogy jazz zene, mondanám rá, hogy egy improvizatív zene, felhasználva a kortárs zenei lehetőségeket is. Úgyhogy én azt merem gondolni magamról, hogy úgy érdekel egy csomó műfaj, és szívesen foglalkozom vele. Ha nem is úgy, ahogy azt a műfaj megkívánja, véletlenül azt sok minden abból olyan, amit nem is tudok elsajátítani, a képességem miatt, és az is lehet, hogy nem akarok elsajátítani, de persze lehet, hogy a képességeim meghatározzák azt a fejlődési irányt, amin végigmentem az elmúlt évtizedek során.
1: Azt lehet mondani, hogy a jazz kisajátította egy picit az improvizációt magának, mert most előbb említette, hogy nem biztos, hogy jazz zene, de improvizatív zene, sokan összekötik.
2: Én azt gondolom, hogy ez így nem igaz. Hát a klasszikus zenében is rengeteg improvizáció van, és régen is volt. A jazz zenének egy lényeges eleme az improvizáció, de azért ugye az nagy kérdés, hogy mit nevezünk improvizációnak. Mert én azt gondolom, hogy az is improvizáció lehet, hogy egy népdal énekes nem mindig ugyanúgy énekel el. Hát máshogy énekli el. Én azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy improvizáció, de inkább leszűkítem magamra. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a Balogh Pista játszik egy dobszólót, egy kizárt dolog, hogy én minden pillanatban valami újat találjak ki. Erről szó nincsen. Hanem arról van szó, hogy van egy eszköztáram, igyekszem ezt fejleszteni, mind a mai napig foglalkozom ezzel, és akkor ahogy az adott szituáció, vagy az adott hangulatom, vagy a képességeim meghatározzák, ebből a készlettárból meritek. Azt gondolom, hogy ez is egyfajta improvizáció. Hát én nem hiszem, hogy a jazzzene az egyetlen műfaj. Hát a rockzene teli van improvizációval. Hát amikor az Eric Clapton most azért jutott ez, amit volt, nekiáll és szólózik, hát az mi, ha nem improvizáció? Vagy a Cream, vagy a Zeppelin, vagy mi? Tehát ezeket még lehetne mondani, de lehetne, hát nyilván magyar rockzenekarokat is mondani, de nem akarok buccaságot mondani, annyira nem ismerem őket, de hát... És nem tudom, hogy... Tehát, hogy ha már így gondolkozom, így hangosan, hogy az improvizációnak vajon mi a lényeg az, hogy az ember szabad, vagy szabadon gondolkozik? Mert hogy ugye bizonyos megkötöttségek mellett, de azért mégis szabadon választja meg a hangokat, amiket egymás mellé tesz. Na de akkor a szabadság, ha azt mondjuk, hogy az improvizáció feltétele, a kreativitás, az alkotóképesség, a szabad gondolkodás, hát akkor a rockzenének is. Hát nehogy már a rockzene ne legyen a szabadságnak a jelképe, főleg de hát azért még most is. Hát ezt így most ez egy nagy kör volt, de...
1: Nem.
2: Hát így ezt így befutottam.

0: Ezt a szabadon gondolkodást, ezt a véleménye szerint lehet más kulturális úton, módon fejleszteni, vagy egy picit pallérozni?
1: Mit értünk ezzel, hogy más kulturális úton, módon? Már bocsánat,
0: intellektuálisan gondolom azt, hogy aki mondjuk esetleg más kulturális irányzatok vagy művészeti irányzatok iránt jobban érdeklődik, és mondjuk ezekből magába szív, vajon ez segíti ezt a bizonyos szabad
1: gondolkodást? Én azt gondolom, hogy ez egy elsősorban egy oktatási kérdés. Tehát az a kérdés, hogy a megszületendő gyermek milyen körülmények közé kerül, a szülei mit tudnak neki nyújtani, mit tud neki nyújtani az óvoda, és mit tud neki nyújtani az általános iskola első 4 osztálya. Ami zajlik Magyarországon hosszú évtizedek óta, tehát már az én koromban is, talán akkor még azért, de nem. Tehát ez nem megy. Tehát az, hogy én szerintem nem értek hozzá, az, hogy a gyerektől feladatokat követelnek meg, számolást követelnek meg, évszámokat követelnek meg, effektív tudást követelnek meg bizonyos tantárgyból, már elsőben, második, harmadikban, negyedikben, ez nem megy. Hát ez az időszak az szerintem, amikor jött gondolkodásra, alkotásra, rajzolásra, éneklésre, mozgásra, erre kéne nevelni, döntésképességre, felelősségvállalásra a döntéseiért. Hát én azt gondolom, hogy ez lenne az oktatásnak a feladata, és ha az oktatás megteremteni a gyerekeknek azt, hogy ne fogadjanak el bizonyos irányokat, ne fogadjanak el készen a számukra fölállított tényeket, elméleteket, hanem a kételkedés, a kérdésfeltevés, az alkotás bátorsága, az, hogy nem fogad el mindent a felnőttel, mert kérdezni, stb. Azt gondolom, hogy ez a magja lehet a nyitott és szabad gondolkodásnak. De ugye azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy még a legszabadabb zene sem korlátlan. És a szabad gondolkodás sem lehet korlátlan.
0: Arra is értettem ezt, hogy az előbb említette, hogy még mindig próbálja fejleszteni ezt a bizonyos eszköztárat, és hogy vajon ebben segítségére lehet-e a művésznek az olvasottsága, az, hogy milyen kiállításokat tekint az meg, biztos, milyen más zenét hallgat.
1: Igen, tehát ha ezt így kérdezi, hogy vajon egy művészeti ág egyik képviselője ugye érdeklődhet-e, vagy jól teszi, ha érdeklődik más műfajok iránt, színház, film, meg lehetne sorolni, akkor azt gondolom, hogy igen. Tehát ez egyfajta nyitottságot feltételez a művész részéről, és azt gondolom, hogy igen, az egyik művészeti ág adhat inspirációkat egy másik művészeti ágban létező vagy tevékenykedő művésznek.
0: Mennyire volt egyértelmű egyáltalán a gyerekkorában, hogy ez a zenei pálya, vagy a zenei pálya mereti elköteleződés, ez egy olyan támogatott dologgá válik?
1: Egyáltalán nem. Tehát az én testvéreim, a szüleim, azok mind újságírók értelmiségek. Most ebben nem akarok belemenni, mert vagyok az, aki vagyok, és lettem az, aki vagyok. Én nem semmiképpen sem akarom megtagadni a családomat, és nagyon nagy szeretettel gondolok vissza a szüleimre, a testvéremre, a lánytestvéremre is. Ez egy teljesen szokatlan dolog volt, hogy én elkezdek dobolni, nem nagyon szerették ezt. De azért nem gátolták, és azért ők elég mélyen gondolkodó emberek voltak. Nekem a dobolás ez nehezebb volt, és lehet, hogy egyszerűbb lett volna, ha elmegyek én is újságírónak. Valamikor polgármester voltam, igaz, hogy akkor már javában benne voltam a dobolásba, és akkor nagyon jó írásokat jelentettem meg én is. De hát valahogy ez maradt, ez az, ami megfogott. Egy elég nagy feladat volt, mert hát sok mindennel meg kellett küzdenem, már ami a képességeimért illeti, én így érzem.
0: És ezt követően volt olyan pont, amikor egységesen mindenki beláthatta akár a családban, hogy azért ez mégiscsak sikerült, vagy van egy ilyen emlékezetes pillanat?
1: Igazából nincs, egyszer már több éve doboltam, és az édesapám mellett egy koncertre, 20-valahány éves koromban akkor a Gerő Tamás kollégámmal játszottunk egy duót a Kassák klubban, akkor az még létezett. És akkor a papám mellett oda, és akkor annyit mondott, hogy na hát azért ez komoly dolog volt. Ő egy elég szükszavú valaki volt. A mamám, amikor még 50 éves voltam, nagyon nem régen halt meg, nagyon idős korában, akkor még mindig azt mondta, hogy azért jó lett volna elvégezni azt az egyetemet, nem?
0: Minden
1: angol-olaszra jártam, igen, igen. Két évig, de a szigorlatom már nem volt meg. Úgyhogy azért volt bennük egy ilyen, nézd, hogy jobb lett volna neked is az értelmiségi pálya, de nem, tehát nem ez lett.

0: az megfogalmazható valahogy úgy, akikkel együtt játszott, és több interjúban, meg több helyen lehet olvasni ezek a magyar nagy jazz nevek, nemzetközi jazz nevek, hogyha végig követjük ezt a pályát, akkor megfigyelhető így a szabad gondolkozás felé egyfajta lineáris emelkedés?
1: Hát a lineáris emelkedés azt nem tudom, de igen. Hát amikor én elkezdtem, a Regős Pista egy zongorista, egy nagyon türelmes, nagyon tisztességes ember, egy jó pedagógus, és amikor én jelentkeztem a jazz tanszakra, tanított engem, és aztán elhívott engem zenélni. És akkor már ilyen nyitottabb zenék felé orientált engem, és mutatottam, hogy nekem nagyon tetszik. A Dés Lacival azt hiszem körülbelül 20 éves, vagy 19 éves koromban ismerkedtem, meg lettünk igazán nagyon jóba, ugye ő föllépett itt most május 16-án a BMC-be, nagyon érdekes dolog, hogy hosszú ideig nagyon-nagyon jóba voltunk, és aztán hosszú évtizedenken keresztül gyakorlatilag nem volt egymással kapcsolatunk, de most azért mégis nagyon jó együtt játszani. Úgyhogy ő volt az, aki először nekem a Coltrane Quartettet megmutatta, és Ornette Coleman-t megmutatott, és a Coltrane Quartet játéka 20 éves koromban nekem az egész zenei pályafutásomat meghatározta, olyan hihetetlen energiák jöttek le abból a zenéből, hogy elképesztő. És akkor ugye bekerültem a Dimenzió együttes után, a Szindés Laci, másik Jancsi, a Tóth Tamás. A Binder Káros zenekarba, és onnan bekerültem a Resmisihez, akivel hát több év megszakításokat, de rengeteget játszottam. Akkor így bekerültem a Szabados Gyurihoz, tehát tulajdonképpen mind ilyen, én nem, tehát hogyan, csak ami elüt egy picit a mainstreamtől, vagy az elfogadottól. De a Szakcsival játszani az nem, az mainstream volt, de hát az valami, ott is olyan erő van, és olyan hitelesség, hogy az fantasztikus. A Babos Gyulától szintén rengeteget tanultam. Hát még annyit elmeséltek, hogy, és aztán ezt bezárhatjuk, ezt a kört, ha gondolja, hogy játszottam egyszer a Marcibányi téren, még nagyon tudatlan voltam, talán most is az vagyok még, ami a dobolást illeti, és a Szakcsi volt egy vendég, és hát játszottam, ahogy játszottam, és akkor a Béla bácsi azt mondta, hogy Pista, háromféle dobos van. De ezt nagyon jó indulattal mondta. Nagyon kemény kritika volt, de nagyon jó indulattal. Az egyik az össze-vissza dobolosgátó a szólistát. A másik az nem zavar, nem azt nem szoroz. A harmadik az nagyon segíti a szólistát. Te az első vagy. Hát ezekkel a kritikák, ezt soha nem sértődtem meg az ilyen kritikán. És rengeteget segített. Rengeteget. Tehát a évtizedeken keresztül azon gondolkoztam, hogy és miképpen lehet valaki még jobb, és én hogy lehetek még jobb, és szóval ez rengeteg. Én autodidaktának tartom magamat, annak ellenére, hogy voltak dobtanáraim. De a Szakcsinak ez a kritikája, ez soha nem felejtem el. Soha. És azért, mert nagyon mély volt, nagyon őszinte, és teli volt jó indulattal. Én azt gondolom, hogy a Béla bácsi engem kedvelt és szeretett. És itt is inkább a szeretet volt az, ami dominált, sőt.
0: És mit lehetett ebből aztán visszaforgatni, vagy ebből egyáltalán
1: fogalmam
0: tanulni?
1: Fogalmam sincs, erre már nem emlékszem.
0: Na de azt mondja, hogy mind a mai napig még pallérozza magát.
1: Igen, persze. Hát nézek ilyen YouTube videókat, ahol már a dobosok egy kézzel kétszerűen gyorsan dobolnak, mint én a négy végtagommal, meg szóval. És akkor ezek inspirálnak, bosszantanak, arra is köteleznek, hogy gyakoroljak. Tanítok a Kodolányi János Egyetemen, alapfokon is tanítok. A tanítás is rengeteg mindenre inspirál, mert azt gondolom, hogy föl kell készülnöm olyan dolgokból, amit ma a dobolás tartalmaz. Lehet, hogy én nem tudom, azt nem tudom milyen szinten eldobolni, de meg tudom tanítani, hogy mi az, amiről szó van. Tehát különböző ritmikai lehetőségek, poliritmikai lehetőségek, most nem akarok ebbe így belemenni, és ez engem fejlesztett. Szegény Szandai Matyi, a bőgős, ő ugye nagyon sokat foglalkozott indiai zenével, és akkor én először csak úgy rálegyintettem. És amikor bekerültem a Kódolányiba, akkor kezdtem el én is. Akkor visszaköszönt az, amit ő mondott nekem, hogy ilyen ritmikai, olyan ritmikai lehetőségre. Tőle is tanultam. És persze azoktól is tanulok, akikkel játszom. Tehát a Resmisitől, a Lukács, én örülök, hogy tanulok, és hogy képes vagyok erre, hogy befogadja dolgokat, és átértelmezek dolgokat, akár az én tudásomat átformáljam, stb. Ez a fejlődés, és mindegy, hogy milyen lassan, gyorsan, tök mindegy. Az ember jár a maga útján, és ami képes vagyok járni az úton, hogy elérjem a határaimat, amit soha nem. Nincs olyan ember szerintem, aki eléri a határait, mert egy hajszál van, és az a hajszál mindig ott van, és
0: feleződik. Az
1: mindig vastagabb. Úgyhogy addig azt gondolom, hogy élek. Hát idézél be, ugye?

0: most is egyébként a formációiban számtalan esetben akár 20 évesekkel játszik együtt, akkor is megvan ez a feltételezem oda-vissza tanulás egymástól?
1: Hát, hogy vissza van-e már, hogy ők tanulnak-e tőlem, azt őket kell megkérdezni. Igen, kapok kritikákat. De ugyanakkor nem akarom azért olyan nagyon visszafogni magamat, mert örülök, hogy az utóbbi években egyre felszabadultabban tudok játszani.
0: Az hogyan jött, hogy a koncerteken is sokszor tapasztalható ének is megjelenik egy-egy előadás során?
1: Hát szerintem az ének az a legcsodálatosabb hangszer. Tehát az annyira közvetlen, annyira mélyről jön. És akkor valahogy egyszer-kétszer úgy megpróbálkoztam ebben, és jól éreztem benne magamat, adott egy pluszt a koncertnek, a kollégákat se zavarta, a közönséget se zavarta. Úgy adott esetben eljutottam oda, vagy eljutottunk oda, hogy megénekeltetjük a közönséget. Mindezt azért, mert én azt gondolom, hogy ez a közös éneklés, ez egy még erősebb közösségi formája, egy adhok közösségi formája a zenészeket és a megjelenő hallgatókat. Én azt hiszem, hogy az igazi koncert az nem úgy működik, hogy én fönn vagyok a színpadon. Adok nekik valamit, ők len vannak, hallgatnak, szerencsés esetben adunk nekik valamit, ők len vannak, hallgatnak minket, hanem az a jó, hogyha ez olyan, mint amikor egy szertartásnál a tűz körül leülnek az emberek, énekelnek és együtt vannak. Néha arra gondolok, hogy a rockzenészek is ezért énekeltetik meg az embereket, mert az egy hihetetlen felszabadultság. Tehát, hogyha a közönség tud énekelni egy koncerten, hát az egy óriási, olyan gátlásokat kell nyilván legyőzniük, pláne egy ilyen kisebb térben, meg egy jazzbulin énekelni, de működik.
0: Ezt jól érzékelem, hogy mind a, ugye a ritmika, vagy a ritmus, mind ez az közös éneklés, mind a közösségi formálás kapcsán van valami vonzalom a törzsi, vagy az ősi kultúrák felé?
1: Nekem igen.
0: Már persze úgy érdekel engem.
1: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy tehát túl mindenen, és túl műfajokon, és mindenen az ember, ha ügyes, akkor olyan mélységekbe le tud menni, olyan gyökerekig le tud menni, hogy föl tud tekinteni, fölfele, az égbe. Hát nem akarok itt most vallási dolgokba belemenni, de azt gondolom, hogy a nagyon mély és a nagyon magas az ugyanaz. Hát, hogy én magamban elérem azokat a mély energiákat, amik bennem vannak, akkor föntről táplálkozom. Tehát abból az erőből, ami fölöttünk van. Ebben hiszek, hogy van egy erő, nem nevezem meg, nem is kell megnevezni, de azt is hiszem, hogy az univerzumnak egy része vagyok. De bármilyen. És ha el tudom fogadni az univerzum működését, és nem akarok abból kilépni, és önálló szabályokat alkotni a magam számára, akkor tudok táplálkozni az univerzumban lévő energiákból, amik bennem vannak, mert hiszen az univerzum teli van energiával, és egy része vagyok, akkor nekem is van energiám abból.
0: De gondolom, ehhez nem lehet akárkikkel együtt játszani, hogy ez létrejöjjön. Szóval nagyon fontos, hogy kik azok a zenésztársak adott, mondjuk már szakrális koncerten.
1: Hát nézze, erre egy rövid példát hagyd mondjak. Állítólag a Koltén, amikor zongoristát keresett, elhívott, jelentkezett nála egy zongorista. És akkor azt mondta neki a Koltén, a szakszofonos, hogy hát nagyon, nagyon jó, amit játszol, de nekem ez nem felel meg. És akkor azt mondta, mondd meg, hogy mit játszok, és azt mondom, szóval hogy jövök én ahhoz, hogy megmondjam neked, hogy mit játszál? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés megtalálni a partnereket. Igen, azt gondolom, hogy bizonyos értelemben én is válogatok, vagy válogattam, most van egy nagyjából fix csapat, és szükségem van arra, hogy ezeket az energiákat én megkapom tőlük. Nem is feltétlenül a hangszertudásról van, szóval nem csak arról, hanem a hitelességről, a belső indítatásról, megint akkor ugye visszatérünk, kreativitás, alkotás, képes legyen elszakadni a megszokott dolgoktól, merjen valami mást játszani, vállalja föl magát, stb. Ilyesmi.
0: Múltkor itt volt Balogh Sámuel Kiváló. Kiváló. Most próbálom én is megtudni.

0: mivel említette, hogy az édesapja hogyan szűkszavú volt, vagy szigorúbban szemlélte egy picit a zenei pályáját, most a Samu kapcsán mennyire terelgeti, vagy terelgette azt, hogy ő ezt a hivatást válassza?
1: Annyira terelgettem, hogy az általános iskolában abba is hagyta a zongorázást, mert addig piszkáltam, ugye akkor én már tanítottam zenét, és odaült, és nem gyakorolt, és az engem nagyon-nagyon zavart, hogy úgy megy el a órákról, nem gyakorol. Hát jól lerontottam. Mese nincs, úgyhogy bocs, Samu, de hát már számtalan szó bocsánatot kértem tőle emiatt. De aztán egyszer csak a gimnáziumban elkezdett csak úgy zongorázni.
0: De hát ezzel nem ront, nem biztos, hogy ezzel elrontotta. Lehet, hogy ha akkor nem szól, akkor nem is folytatja talán, ha már nem gyakorolt.
1: Lehet.
0: Szóval igazából én most akkor, nem én akarom ezt beleszólni, csak mondjuk vissza.
1: Mindegy, hülyén viselkedtem, tehát hagyni kellett volna. De aztán elkezdett zongorázni, és a gimnáziumban zongorázott sokat, leült, és nagyon nagy átéléssel össze-vissza, nagyon nagy energiákkal játszott, nagyon élvezte, hallott, hogy így marog, miközben ütiveri a zongorát, néha benyitottam, hogy megijedt, hú, mondom, többet nem. Akkor elhatározta, hogy zongorista lesz, és akkor ott is próbáltam a gyakorlásra rávezetni, hogy így, meg úgy, meg amúgy. Akkor nagy nehezen kiderült, hogy ezt is rosszul csinálom. Most már nagyon-nagyon nem szólok bele, csak akkor válaszolok neki igazából kérdésekre, amennyire szabadon hagyom. Ez is az én fejlődésemnek egy lépcsőfoka, majd mindjárt erre visszatérek. Csak hogy egy nagyon jobb képet kapjunk erről az egész szabadság dologról. Most már, ha kérdez valami, ez az ritmikailag, akkor mondom, de egyébként nem. Tehát amennyire lehet távol tartom tőle. Én nem emlékszem, hogy a felvétel során, vagy az ő dobosát én kritizáltam volna, hogy észrevételeim lettek volna. Erre azért én nagyon igyekszem vigyázni. És most sem akarok erre megjegyzést tenni, de ami a Samu meg az Anikoli munkát illeti, tehát, és ugye amit az előbb akartam mondani, a szabadság meg nem szabadság, amikor én 2015-ben megalakítottam a Baló projektet, aminek az ötletadója a Baló Dániel fiam volt, aki azt mondta, hogy hát papa, miért nem csinálsz már egy zenekart? Nem mondom, nem tudok én számokat írni. De hogy is nem tudsz, mindenki tud számokat írni, nem kell, nem tudom, milyen komplikált számokat írni. Ez azóta is így van. Sőt, ha túl komplikált számokat írok, akkor azt nehéz bepróbálni, nem tudom, micsoda. És akkor megcsináltam a zenekart, és én elképzeltem, hogy hogy fogok játszani, és azt is elképzeltem, hogy a többiek hogy fognak játszani. És akkor évek teltek el, amíg rájöttem, hogy ez így nem megy. Tehát ilyen szabad zenét akarok játszani, én szabadon játszom, de a többieknek nem engedem meg, hogy szabadon játszanak, mert elvárom tőlük, hogy úgy és azt játsszák, ami nekem tetszik. Hát ez most már nincs így, szerencsére, úgyhogy szabadon játszunk. Hát szóval vannak a témák, és akkor azért ilyen nagyobb vonulatokat megbeszélünk, oké. Jogom van azt gondolni és azt mondani, hogy figyelme, szeretnék mással játszani, vagy mással kipróbálni, mint ahogy voltak is fúvó zongorista cserék is az elmúlt évek során. A Grand Show, Benkő Robert, Baló Trio, Trio Times néven fut, néha játszunk, nemrége voltunk a Éderben ma. Mondhatjuk azt, hogy szabad zene. Abszolút szabad zene, de azért mégsem, mert azért a Grand Show hozni a témát, akkor azt így formáljuk, úgy formáljuk. Hát... Én inkább azt gondolom, hogy szabad zene az egy olyan zene, hogy a meglévő lehetőségeket, a variációk számát tekintve. Ugye, mert hogy azt mondom, hogy 1-2-3, azt mondhatom úgy is, hogy 1-2-3, 1-2-2-3, és akkor innétől fogva számtalan, végtelen lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a szabad zene is egy picit ilyen. Nem tudok újat. Tehát így, hogy most hirtem, hát nagyon ritkán előfordul valami. De hát a meglévő tudás az, amit hagyni kell kiáramlani. Igazából a zene, tehát hogy jöjjön a zene, ami az emberben van, és akkor az majd megoldja magát.
0: Zárásként hadd kérdezzem meg, hogy amikor tanít, akkor lehet egyáltalán törekedni arra, hogy fiatalokat, vagy a most szárnyukat bontogató jazzzenészeket szabadságra nevelni, vagy szabadság irányába terelni?
1: Hogy lehet-e, vagy nem lehet, azt nem tudom, én teszem. És az alapfokú zeneoktatás során, már most már az is folyton fejlődik, hiába alapfokú, akkor is minden, tehát máshogy tanítok most alapfokon, mint tanítottam 2 évvel ezelőtt. És én arra törekszem, hogy a lehető leghamarabb az alapfokon is elkezdenek improvizálni, rögtönözni, avval a nagyon kevéssel, ami van. Avval a nagyon kevéssel. Az ember leül egy zongorához, és így csinál, ez nem egy zongora, így csinál, ezzel is lehet improvizálni, az, hogy így ütöm meg, vagy így ütöm meg, vagy az egy improvizáció, és gondolj el, hogy van a zongorán 2 hang, hát az már mennyi lehetőség. Van 2 keze, megtanul bizonyos alapdolgokat, és akkor improvizál. Ugyanezt csinálom a főiskolán, csak ott ugye nehezebb, mert a gyerekeknek egy nagyobb mennyiséget tanítok, komplikáltabb dolgokat tanítok, az egy egyetem, de ott is az a célom, hogy valójában nem érdekel, hogy tudja a gyakorlatot, vagy nem. Nem is kottából tanítok, mert nincs kottám. Hát van 3 gyakorlatom, aminek van mondjuk 3x50 lehetősége. És ugye, hát ez olyan, mint hogy a nap süt az égen, maga máshogy fogja lefesteni, én is máshogy fogom lefesteni, az mégis a nap. Hát nagyon kevés időm van arra, hogy nekik azt mondjam, hogy na, akkor rajta improvizáció. De hát muszáj, hát ezért nem érdekel, hogy most lejátsz a gyakorlatot, 5-ös. De hát, ha megeszek egy gyümölcsöt, azt megeszem, megemésztem. Ha ízlik, akkor még egyszer megeszem, nem? Étel. Hát minden így működik. Minden. Minden. És a fán megérnek a gyümölcsök, a gyakorlás közben a fejlődés megérik, beérik, stb. Stb.
0: Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk és érintettük ezeket a témákat, és akkor nagyon sok közösségi élményt, közös zenélést, közös éneklést kívánok még a jövőben köszönöm. Is. Örülök, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: A Jazzportré mai adásának vendége Baló István dobos volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongoraestje hallható. Majd ezt követően a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Deme Tímea. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter felidézte, hogy 2 éve az Európai Unió a menekültügyi szabályok megsértése miatt megbüntette Magyarországot, valamint arra kötelezte, hogy napi 1 millió eurós büntetést fizessen addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónákkal kapcsolatos ítéletet. Magyar Péter szerint miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni a bírósági döntést, a kormányzaton belül egyeztetések voltak annak végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a pártkongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra pedig nem adtak hatékony választ. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, emellett a külföldről vezérelt algoritmusok az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltás szolgálta, fogalmazott Orbán Viktor. Kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit Posvai Gábor belügyminiszter. A korábban a Nemzeti Információs Központban dolgozó Annus Zsolt Antal alezredes az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójaként folytatja munkáját. Az MBS főigazgatói feladatainak ellátásával pedig Tóth Szabolcs dandártábornokot, az AH korábbi dolgozóját bízta meg a tárca vezető. Ipari létesítményeket ért ukrán dróntámadás éjszaka Oroszországban. Krasznodárban egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor egy tengeri terminálba csapódtak be a repülőszerkezetek. A környéken tűz ütött ki. Légicsapásokat jelentettek Volgográdból is. Herszon orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. A támadás miatt lezárták a Krím félszigetre vezető átkelőt. Kolibaktérium lehetséges jelenléte miatt szeletelt szalámit hív vissza a Lidl. Az érintett 240 grammos Dulano Altrander márkájú termékek július 3-án járnak le. Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy a készítményt ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A vételárat nyugta nélkül is visszatérítik. Interaktív kiállítással, filmvetítéssel és nyilvános előadással is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Magyarországi Bábszínházak találkozóján Kecskeméten. Az eseményen a szakmai programok mellett különleges tárlaton mutatják be az érdeklődőknek a kulisszák mögötti alkotó folyamatot a Tudományok és a Művészetek Házában. A színházi produkciók közül hétfőn a győri Vaskakas Bábszínház Bambi című mozgásszínházi darabját tekintheti meg a közönség a híres agórában. Délutánig felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugatfelől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy zápor, zivatar. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
6: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
7: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
8: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
7: Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.
8: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorásztje hallható. Majd ezt követően a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a pop, az R&B és a jazz között. A triója inkább a jazzes irányt követi, de nagyon sok R&B és soul előadóval dolgozik együtt, és ilyen szempontból is hasonló lelkek vagyunk, és volt szerencsém a New York-i Blue Note Jazz Clubban meghallgatni néhány éve, ami az egyik legkomolyabb koncertélményem volt.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorásztje hallható. Majd ezt követően a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Rakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kisgyere több szempontból is fontos nekem. Egyrészt nagyon büszkék lehetünk rá mi magyarok, hiszen az édesanyja részéről magyar származású Kuzma Irmának hívták az ő anyukáját, és hát olyan tudással rendelkezik a szívlélek, a technika, a jazzzene teljes körű ismerete, hogy én azt tudom mondani, hogy a jó Isten ajándéka számunkra, Gyere.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható. Majd ezt követően a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekültábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni. A kormányfő úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról. Reagált a Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra a Mi Hazánk is. Apáti István alelnök szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet, a Fidesz kormány migránstábort tervezett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden. A politikus hozzátette, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, tüntetést is szerveztek, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a Dél-Dunántúlon. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Nyugat felől fokozatosan csökken, majd hajnalban ismét megnövekszik a felhőzet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, délutántól egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka 8 és 17, holnap napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Bécs szívében található a Porgy and Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy példának okáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorásztje hallható. Majd ezt követően a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Tulajdonképpen majdnem ugyanaz a dinamikája egy bálzenélésnek, mint egy zeneakadémiai föllépésnek. Ugyanazokat az energiákat kell használni, csak a következmények mások. Tehát mondjuk a lagzin, mi nem vagyunk jók, és három szám után nem áll föl a násznép táncolni, akkor az örömapa ott elő fog kerülni, és abból baj lesz neked. Az utcán csak nem állnak meg, és nem dobnak pénzt. A zeneakadémián meg lehet, hogy nem jön legközelebb, tehát nem fog kifütyülni, de ha nem érzi bármelyik szintéren azt a fajta szükséges energiát, azt a megfogalmazhatatlan valamit, ami őt érdekli, akkor nincs meg a varázslat. És nagyon jó nem a színpad mögé bújni, meg nem a diploma mögé bújni, meg nem a művészség mögé bújni, hanem úgy őszintén oda tenni magad. És nekem ez nagy segítség volt, ez a fajta úgymond civil muzsikálás.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható. Majd ezt követően a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazz az nem létező műfaj lenne blues nélkül. Tehát ugye azt is szokták mondani, hogy alapvetően a legelső könnyű zenei forma, az maga a blues zenei forma volt. De egyébként azt hiszem Willie Dixon mondott egy olyan mondatot, hogy az egész zenei környezetet így egy fa ként értelmeznénk, akkor a fa gyökere az maga a blues lenne, és a kinövő különböző ágok, gajak az az összes többi zenei műfaj, tehát ott helyezkedne el még a jazz is. Tehát, hogy azért a blues egy olyan alapműfaj, amit nem szabad elfelejteni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen, egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítés egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorásztje hallható. Majd ezt követően a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán a kormányzaton belül egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. A volt miniszterelnök reagált a befogadóközpont tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, a Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Hozzátette, a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történni a nemzedékváltásnak. Mától kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja. Radnai Márk a Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen mások mellett a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés Magyarország különleges értéke. A tárca vezető arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki nem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma. Változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól már egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard jazzlista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongorestje hallható. Majd ezt követően a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jó estét kívánok mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntünk itt mindenkit. Engedjék meg, hogy bemutassam Zola Kálmán Junior Quintet tagjait. Zongoránál Olá Krisztián. Nagybőgön Jónás Géza. Doboknál Márkosi András. Tenor szaxofonnál Molnár Sándor. Az első szám egy új saját szerzeményem volt, ami a Neighborhood címet viseli. Ezt a számot a régi környék, az otthonomra írtam, ahol fölnőttem. Ez a 8. kerületben volt a Lákóczi térnél, és ezt a környéket próbáltam leírni így a zenében. Most pedig két saját számunk fog következni, amelyet össze fogunk kötni. A Donatella és az Impromptu. Utóbbiról azt kell tudni, hogy Frédéric Chopinnek dedikáltam.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Most pedig következzen egy feldolgozás édesapámtól. A Reflections to Goldberg 21, amelyet Olá Krisztián még átdolgozott. Szóval ez egy dupla feldolgozás. Utána pedig egy Olá Krisztián szerzemény következik, Sonett 1. Köszönjük szépen!

Jazz Akusztik. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Köszönjük szépen, ez volt tehát a Szonett 1, és elérkeztünk műsorunk utolsó számához. Előtte szeretném még egyszer bemutatni a zenekarunkat. Olá Krisztián zongorázott. Jónás Géza nagybőgőzött. Márkosi András ült a doboknál. Molnár Sándort hallották tenorszaxofonon. Én pedig Olá Kálmán voltam. Köszönjük szépen a figyelmüket. Az utolsó szám már mondhatni egy közismert standard, polimodális blues.

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében az Ilyen Jazz Planet koncertje, majd Binder Károly zongoraestje hallható. Közreműködik Jéger Dorottya, Tóth Zsigmond, Péter Zoltán, Fukk Attila és Földes Gábor, valamint Juhász Attila.

Nagyon szépen köszönjük. Sok szeretettel köszöntünk benneteket. Jó estét kívánunk a nézőknek is. Mi vagyunk a Zian Jazz Planet. Az első dalunk pedig a Sunrise volt. Az első lemez legelső dala. A következő dal viszont egy instrumentális lesz, úgyhogy én egyből el is köszönök, de aztán majd visszajövök, és természetesen mesélek a zenekarról, az alakulásunkról, illetve a dalokról is bővebben. De most fogadják szeretettel a Happy Feet című dalt.

Köszönjük szépen! Ez volt a Horizon. A Holdon című dallal folytatjuk, ami az egyik kedvencem nekem, mégpedig azért, mert nagyon, szerintem nagyon különleges mód született ez a dal. Egészen pontosan Zsiga eljött hozzánk a Pilisbe, és ott az erdő szélén a házikóba elkezdtük játszani, és már az alapötletek ugyan megvoltak, de annyira természetesen kigurult ez a dal, és nagyon, ez egy nagyon organikus születés szerintem, ami a dalszerzést illeti, úgyhogy ez egy ritkaság. Azt gondolom, fogadják szeretettel a Holdont.

Köszönjük szépen, vagy köszönöm szépen a srácok nevében. A Lazy Step című dalunk következik, ami az egymásra találásról szól. A Jupiter című albumnak lett végül egy tematikája, ami nem volt szándékos szerintem egyikünk részéről se, csak úgy, ahogy jöttek a dalok egymás után szerzésbe, dalszövegbe, témába, mégiscsak úgy kialakult valami, aztán hoppá, hát nem véletlen a saját életem. Nyilván ez benne van a pakliba, úgyhogy a Lazy Step az arról szól, amikor két ember milyen jó, hogy egymásra talál.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Köszönjük szépen! Utolsó előtti dalunkat konferálom be, de előtte bemutatnám a zenekar tagjait. Aki még nem hangzott el ma este, az Földes Gábor a dobok mögött. Fuki Attila basszusgitározott. Péter Zoltán fúvós szekció, szánykürtön és trombitán. Tóth Zsigmond billentyű és a zenekar alapítója. Jéger Dorottya vagyok. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Az utolsó dalunk címa After Midnight. Nagyon különleges ez is, mint minden dal, természetesen ami saját. Zsiga az egyetlen, ez volt az egyetlen dal, amihez mondott, vagy javasolt témát, hogy írjak a szerenádról, hogy valaki szerenádot ad nekem. És amikor ez történt, akkor még soha senki nem adott nekem szerenádot, úgyhogy nagyon megbajlottam ezzel, sokat kínlottam ezzel a dallal, hogy ha lehet így fogalmazni. De aztán az élet nagyon sok mindenben megváltozott, és az a dal is átértékelődött. Van benne a felvételen, hogyha meghallgatják a Jupiter című albumunkat, akkor egy rap is hallható benne, annak egy különlegessége, Ugo Blue nevű nigériai pszichiáter, rapper vendégszereplése, amit most Zoli fog helyettesíteni trombitán, de hogy sokszínű szerintem ez a nóta, és nagyon örülök, hogy itt voltak, mindannyiunk nevében mondhatom. Köszönjük a figyelmet, még ezután lesz egy dal. De most következzen az After Midnight.

Köszönjük szépen. A legutolsó dalunk egy feldolgozás lesz, mégpedig egy nem, szerintem nem egy megszokott feldolgozást hoztunk ma este önöknek. Ez egy népdal ugyanis, egy moldvai népdal. És én elindítottam egy szóló vonalat, és két népdal feldolgozással indult ez a szóló vonal. És az egyik az az Úgy elmenek rózsám moldvai népdal. Jazz harmóniába burkolva, fogadják szeretettel.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
2: a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható. Közreműködik Párnicki András, Bede Péter, Nagy Péter és Jeszenszky György, valamint Munkácsi Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió.
0: Doboknál Csabalás!

Böge, böge ti Adam. Kitársz a bohillést? Na és a zongoránál Antal Gábor.

0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében
2: a Nigun majd a Vintage Dolls koncertjét hallották. Közreműködött Párnicki András, Bede Péter, Nagy Péter és Jeszenszky György, valamint Munkácsi Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes. A felvételek a Budapest Jazz Clubban és a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kertjében készültek 2012-ben, illetve 2018. július 31-én.
3: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hiány kitanúskodna erről. Talán ti? Én a koboldmakik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek. Mégis egész.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plusz. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.